107,7 MHz FM stereo, radio Ada.

107,7 MHz FM stereo radio. Ad. 107.7 FM.

0: 107,7 MHz. Slušate radio Adam.
1: Dvadeset treći prosinac.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Különleges az ügyészség irányítása alatt működő rendőri egység létrehozása, átvilágítás, ingyenes tankönyvek, olcsóbb gyógyszerek és biztonságosabb munkaviszony is szerepel a hallgatói lista 11 pontos programjában. A hallgatók kedden Vajdaság több városában és településén bemutatták terveiket, a következő napokban pedig Szerbia más régióiben folytatják a programismertetést. Június 1-i szeptember 13-a között összesen 43 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Szerbiában, közölte a dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet. A fertőzések 10 körzetben jelentek meg, Dél-Bácskában eddig 9 esetet igazoltak. Minden harmadik szerbiai polgárnak gondot okozna egy váratlan háztartási kiadás fedezése, miközben sokan még a legalapvetőbb költségekre is nehezen tudnak félretenni. A szakértők szerint az egyszeri támogatások átmeneti segítséget jelenthetnek, de a szegénység és a megélhetési nehézségek tartós kezeléséhez átfogó szociálpolitikai változásokra lenne szükség. Szerbiában továbbra is súlyos gondot jelent a munkahelyi biztonság. 2025-ben 49 dolgozó vesztette életét munkavégzés közben, egy évvel korábban pedig 59-en haltak meg. Ez nagyjából azt jelenti, hogy átlagosan minden héten történik halálos munkahelyi baleset. A legveszélyesebb ágazat továbbra is az építőipar, ahol a munkaügyi felügyelők szerint gyakori, hogy a magasban végzett munkánál nem tartják be a szükséges biztonsági előírásokat, hiányoznak a megfelelő védőfelszerelések, illetve nem megfelelően alakítják ki a munkaterületet, írja a Nova Economia. 3 ember meghalt, további 2 pedig kórházba szállítottak, miután lezuhant egy híradós helikopter Los Angeles egyik külvárosi részén, közölte a városi tűzoltóság. A helikopter kedden egy halálos buszbalesetről tudósított a környéken. Az Egyesült Államok első alkalommal erősítette meg, hogy fegyvert telepített földkörüli pályára. Az amerikai légierőért felelős miniszter egy szakmai konferencián közölte, az eszköze a kialakuló fenyegetésekre adott amerikai válasz részét képezi. Arról azonban nem árult el részleteket, hogy pontosan milyen fegyverről van szó, milyen képességekkel rendelkezik, illetve mikor állították pályára. Belgrád ad otthont a labdarúgó Európa Liga 2029-es döntőjének, döntött az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA végrehajtó bizottsága keddi szaloniki ülésén. A finálét a szerb fővárosban épülő nemzeti stadionban rendezik meg. Belgrád a rendezési jogért egyebek mellett francia, olasz, román és török helyszínekkel versenyzett. A Liverpool 3-1-re legyőzte a labdarúgó angol ligakupa a harmadik fordulójában a Tottenhamet, így tovább jutott a nyolcad döntőbe. A vörösök harmadik gólját a hajrában Szoboszlai Dominik szerezte. A következő napokban tovább melegszik az idő, ma 27, csütörtökön pedig már 28 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk. A hőmérséklet este 20, éjszaka és hajnalban 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A szabadkai áremelosztó Zentai üzemrészlegének értesítése következik. A hálózaton végzett karbantartási munkák miatt áramszünet lesz Adán, szeptember 19-én szombaton, reggel 9 és 10.30 között a következő részeken. Gunaras város részben a Táncsics Mihály utcától északra, valamint a Vojislav Ilics és a Jube Nenadovitja utcákban, valamint a Zentai út, Sztevan Szrémác, Spang József, Szőlőskert utcák közötti részen. Amennyiben a munkátok előbb befejeződnek, mint 10.30, abban az esetben az áramszolgáltatás is előbb helyreáll. Megértésüket előre is köszönjük!

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos. Dirty to clean my act up. Yeah. Come on, if you ain't dirty, you ain't here.

0: Értesítjük a Dakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása, valamint a belső elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 17-én és 18-án, csütörtökön és pénteken, reggel 8 és 15 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
1: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A község önkormányzata a környezetvédelmi minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédő fasor létesült a kijáratától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkátok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva a Adakőség önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Önkéntes vérelés adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Különleges az ügyészség irányítása alatt működő rendőri egység létrehozása, átvilágítás, ingyenes tankönyvek, olcsóbb gyógyszerek és biztonságosabb munkaviszony is szerepel a hallgatói lista 11 pontos programjában. A hallgatók kedden Vajdaság több városában és településén bemutatták terveiket, a következő napokban pedig Szerbia más régióiban folytatják a programismertetést. Június 1-i szeptember 13-a között összesen nélusi lázas megbetegedést regisztráltak Szerbiában, közölte a dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet. A fertőzések 10 körzetben jelentek meg, Dél-Bácskában eddig 9 esetet igazoltak. Minden harmadik szerbiai polgárnak gondot okozna egy váratlan háztartási kiadás fedezése, miközben sokan még a legalapvetőbb költségekre is nehezen tudnak félretenni. A szakértők szerint az egyszeri támogatások átmeneti segítséget jelenthetnek, de a szegénység és a megélhetési nehézségek tartós kezeléséhez átfogó szociálpolitikai változásokra lenne szükség. Szerbiában továbbra is súlyos gondot jelent a munkahelyi biztonság. 2025-ben 49 dolgozó vesztette életét munkavégzés közben, egy évvel korábban pedig 59-en haltak meg. Ez nagyjából azt jelenti, hogy átlagosan minden héten történik halálos munkahelyi baleset. A legveszélyesebb ágazat továbbra is az építőipar, ahol a munkaügyi felügyelők szerint gyakori, hogy a magasban végzett munkánál nem tartják be a szükséges biztonsági előírásokat, hiányoznak a megfelelő védőfelszerelések, illetve nem megfelelően alakítják ki a munkaterületet, írja Nova Economia. Három ember meghalt, további kettőt pedig kórházba szállítottak, miután lezuhant egy híradós helikopter Los Angeles egyik külvárosi részén, közölte a városi tűzoltóság. A helikopter kedden egy halálos buszbalesetről tudósított a környéken. Az Egyesült Államok első alkalommal erősítette meg, hogy fegyvert telepített földkörüli pályára. Az amerikai légierőért felelős miniszter egy szakmai konferencián közölte, az eszköz a kialakuló fenyegetésekre adott amerikai válasz részét képezi. Arról azonban nem árult el részleteket, hogy pontosan milyen fegyverről van szó, milyen képességekkel rendelkezik, illetve mikor állították pályára. Belgrád ad otthont a labdarúgó Európa Liga 2029-es döntőjének, döntött az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA végrehajtó bizottsága keddi szaloniki ülésén. A finálét a szerb fővárosban épülő nemzeti stadionban rendezik meg. Belgrád a rendezési jogért egyebek mellett francia, olasz, román és török helyszínekkel versenyzett. A Liverpool 3-1-re legyőzte a labdarúgó angol ligakupa a harmadik fordulójában a Tottenhamet, így tovább jutott a nyolcad döntőbe. A vörösök harmadik gólját a hajrában Szoboszlai Dominik szerezte. A következő napokban tovább melegszik az idő, ma 27, csütörtökön pedig már 28 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk. A hőmérséklet este 20, éjszaka és hajnalban 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallottam.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Fontos az egészsége? Szálljon rá néhány percet! Az Adai Egészségház ingyenes megelőző bőrállapot ellenőrzés szervez szeptember 19-én szombaton reggel 11 és 17 óra között. A szűrés bejelentkezés nélkül történik. Várjuk szeretettel az Adai Egészségházban. Törődjünk bőrünk egészségével, a megelőzés nagyon fontos. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

107,7 MHz. For a better day. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Ambassador Vet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Vet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelő! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: Girls like tea, girls like me, some girls like everything that they see.
1: Hey, oh, let's go!
2: Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Fontos az egészsége? Szálljon rá néhány percet! Az Adai Egészségház ingyenes megelőző bőrállapot ellenőrzést szervez szeptember 19-én szombaton reggel 11 és 17 óra között. A szűrés bejelentkezés nélkül történik. Várjuk szeretettel az Adai Egészségházban. Törődjünk bőrünk egészségével.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Különleges az ügyészség irányítása alatt működő rendőri egység létrehozása, átvilágítás, ingyenes tankönyvek, olcsóbb gyógyszerek és biztonságosabb munkaviszony is szerepel a hallgatói lista 11 pontos programjában. A hallgatók kedden Vajdaság több városában és településén bemutatták terveiket, a következő napokban pedig Szerbia más régióiban folytatják a programismertetést. Június 1-i szeptember 13-a között összesen 43 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Szerbiában, közölte a dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet. A fertőzések 10 körzetben jelentek meg, Dél-Bácskában eddig 9 esetet igazoltak. Minden harmadik szerbiai polgárnak gondot okozna egy váratlan háztartási kiadás fedezése, miközben sokan még a legalapvetőbb költségekre is nehezen tudnak félretenni. A szakértők szerint az egyszeri támogatások átmeneti segítséget jelenthetnek, de a szegénység és a megélhetési nehézségek tartós kezeléséhez átfogó szociálpolitikai változásokra lenne szükség. Szerbiában továbbra is súlyos gondot jelent a munkahelyi biztonság. 2025-ben 49 dolgozó vesztette életét munkavégzés közben, egy évvel korábban pedig 59-en haltak meg. Ez nagyjából azt jelenti, hogy átlagosan minden héten történik halálos munkahelyi baleset. A legveszélyesebb ágazat továbbra is az építőipar, ahol a munkaügyi felügyelők szerint gyakori, hogy a magasban végzett munkánál nem tartják be a szükséges biztonsági előírásokat, hiányoznak a megfelelő védőfelszerelések, illetve nem megfelelően alakítják ki a munkaterületet, írja a Nova Economia. Három ember meghalt, további kettőt pedig kórházba szállítottak, miután lezuhant egy híradós helikopter Los Angeles egyik külvárosi részén, közölte a városi tűzoltóság. A helikopter kedden egy halálos buszbalesetről tudósított a környéken. Az Egyesült Államok első alkalommal erősítette meg, hogy fegyvert telepített földkörüli pályára. Az amerikai légierőért felelős miniszter egy szakmai konferencián közölte, az eszköz a kialakuló fenyegetésekre adott amerikai válasz részét képezi. Arról azonban nem árult el részleteket, hogy pontosan milyen fegyverről van szó, milyen képességekkel rendelkezik, illetve mikor állították pályára. Belgrád ad otthont a labdarúgó Európa Liga 2029-es döntőjének, döntött az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA végrehajtó bizottsága keddi szaloniki ülésén. A finálét a szerb fővárosban épülő nemzeti stadionban rendezik meg. Belgrád a rendezési jogért egyebek mellett francia, olasz, román és török helyszínekkel versenyzett. A Liverpool 3-1-re legyőzte a labdarúgó angol ligakupa a harmadik fordulójában a Tottenhamet, így tovább jutott a nyolcad döntőbe. A vörösök harmadik gólját a hajrában Szoboszlai Dominik szerezte. A következő napokban tovább melegszik az idő, ma 27, csütörtökön pedig már 28 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk. A hőmérséklet este 20, éjszaka és hajnalban 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A község önkormányzata a Környezetvédelmi Minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfa sor létesült Adaki járatától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva Adaközség önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.

0: Adai Rádió. Hírek minden órában.
1: Ambassador vet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador vet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Önkéntes véradás adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

Tisztelt termelők! A Kitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésünk napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel D.O.O. Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

0: teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Ready? Let's go get 'em.

Szabadkai áramelosztó zentai üzemrészlegének értesítése következik. A hálózaton végzett karbantartási munkák miatt áramszünet lesz Adán, szeptember 19-én szombaton, reggel 9 és 10.30 között a következő részeken. Gunaras város részben a Táncsics Mihály utcától északra, valamint a Vojislav Ilics és a Jube Nenadovitja utcákban, valamint a Zentai út, Sztevan Szrémác, Spang József, Szőlőskert utcák közötti részen. Amennyiben a munkátok előbb befejeződnek, mint 10.30, abban az esetben az áramszolgáltatás is előbb helyreáll. Megértésüket előre is köszönjük!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítjük a Dakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása, valamint a belső elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 17-én és 18-án, csütörtökön és pénteken, reggel 8 és 15 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Különleges az ügyészség irányítása alatt működő rendőri egység létrehozása, átvilágítás, ingyenes tankönyvek, olcsóbb gyógyszerek és biztonságosabb munkaviszony is szerepel a hallgatói lista 11 pontos programjában. A hallgatók kedden Vajdaság több városában és településén bemutatták terveiket, a következő napokban pedig Szerbia más régióiben folytatják a programismertetést. Június 1-i szeptember 13-a között összesen 43 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Szerbiában, közölte a dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet. A fertőzések 10 körzetben jelentek meg, Dél-Bácskában eddig 9 esetet igazoltak. Minden harmadik szerbiai polgárnak gondot okozna egy váratlan háztartási kiadás fedezése, miközben sokan még a legalapvetőbb költségekre is nehezen tudnak félretenni. A szakértők szerint az egyszeri támogatások átmeneti segítséget jelenthetnek, de a szegénység és a megélhetési nehézségek tartós kezeléséhez átfogó szociálpolitikai változásokra lenne szükség. Szerbiában továbbra is súlyos gondot jelent a munkahelyi biztonság. 2025-ben 49 dolgozó vesztette életét munkavégzés közben, egy évvel korábban pedig 59-en haltak meg. Ez nagyjából azt jelenti, hogy átlagosan minden héten történik halálos munkahelyi baleset. A legveszélyesebb ágazat továbbra is az építőipar, ahol a munkaügyi felügyelők szerint gyakori, hogy a magasban végzett munkánál nem tartják be a szükséges biztonsági előírásokat, hiányoznak a megfelelő védőfelszerelések, illetve nem megfelelően alakítják ki a munkaterületet, írja a Nova Economia. Három ember meghalt, további kettőt pedig kórházba szállítottak, miután lezuhant egy híradós helikopter Los Angeles egyik külvárosi részén, közölte a városi tűzoltóság. A helikopter kedden egy halálos buszbalesetről tudósított a környéken. Az Egyesült Államok első alkalommal erősítette meg, hogy fegyvert telepített földkörüli pályára. Az amerikai légierőért felelős miniszter egy szakmai konferencián közölte, az eszköz a kialakuló fenyegetésekre adott amerikai válasz részét képezi. Arról azonban nem árult el részleteket, hogy pontosan milyen fegyverről van szó, milyen képességekkel rendelkezik, illetve mikor állították pályára. Belgrád ad otthont a labdarúgó Európa Liga 2029-es döntőjének, döntött az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA végrehajtó bizottsága keddi szaloniki ülésén. A finálét a szerb fővárosban épülő nemzeti stadionban rendezik meg. Belgrád a rendezési jogért egyebek mellett francia, olasz, román és török helyszínekkel versenyzett. A Liverpool 3-1-re legyőzte a labdarúgó angol ligakupa a harmadik fordulójában a Tottenhamet, így tovább jutott a nyolcad döntőbe. A vörösök harmadik gólját a hajrában Szoboszlai Dominik szerezte. A következő napokban tovább melegszik az idő, ma 27, csütörtökön pedig már 28 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk. A hőmérséklet este 20, éjszaka és hajnalban 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

mai slágerek maximumon. Adai Rádió. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Fontos az egészsége? Szálljon rá néhány percet! Az Adai Egészségház ingyenes megelőző bőrállapot ellenőrzés szervez szeptember 19-én szombaton reggel 11 és 17 óra között. A szűrés bejelentkezés nélkül történik. Várjuk szeretettel az Adai Egészségházban. Törődjünk bőrünk egészségével, a megelőzés nagyon fontos.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiából előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

fontos az egészsége? Szálljon rá néhány percet! Az Adai Egészségház ingyenes megelőző bőrállapot ellenőrzés szervez szeptember 19-én szombaton reggel 11 és 17 óra között. A szűrés bejelentkezés nélkül történik. Várjuk szeretettel az Adai Egészségházban. Törődjünk bőrünk egészségével, a megelőzés nagyon fontos.

Dica Wellness Központban. Termálvizes medencék, sauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak Önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: A pontos idő 18 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprelactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Különleges az ügyészség irányítása alatt működő rendőri egység létrehozása, átvilágítás, ingyenes tankönyvek, olcsóbb gyógyszerek és biztonságosabb munkaviszony is szerepel a hallgatói lista 11 pontos programjában. A hallgatók kedden Vajdaság több városában és településén bemutatták terveiket, a következő napokban pedig Szerbia más régióiban folytatják a programismertetést. Június 1-i szeptember 13-a között összesen 43 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Szerbiában, közölte a dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet. A fertőzések 10 körzetben jelentek meg, Dél-Bácskában eddig 9 esetet igazoltak. Minden harmadik szerbiai polgárnak gondot okozna egy váratlan háztartási kiadás fedezése, miközben sokan még a legalapvetőbb költségekre is nehezen tudnak félretenni. A szakértők szerint az egyszeri támogatások átmeneti segítséget jelenthetnek, de a szegénység és a megélhetési nehézségek tartós kezeléséhez átfogó szociálpolitikai változásokra lenne szükség. Szerbiában továbbra is súlyos gondot jelent a munkahelyi biztonság. 2025-ben 49 dolgozó vesztette életét munkavégzés közben, egy évvel korábban pedig 59-en haltak meg. Ez nagyjából azt jelenti, hogy átlagosan minden héten történik halálos munkahelyi baleset. A legveszélyesebb ágazat továbbra is az építőipar, ahol a munkaügyi felügyelők szerint gyakori, hogy a magasban végzett munkánál nem tartják be a szükséges biztonsági előírásokat, hiányoznak a megfelelő védőfelszerelések, illetve nem megfelelően alakítják ki a munkaterületet, írja Nova Economia. Három ember meghalt, további kettőt pedig kórházba szállítottak, miután lezuhant egy híradós helikopter Los Angeles egyik külvárosi részén, közölte a városi tűzoltóság. A helikopter kedden egy halálos buszbalesetről tudósított a környéken. Az Egyesült Államok első alkalommal erősítette meg, hogy fegyvert telepített földkörüli pályára. Az amerikai légierőért felelős miniszter egy szakmai konferencián közölte, az eszköz a kialakuló fenyegetésekre adott amerikai válasz részét képezi. Arról azonban nem árult el részleteket, hogy pontosan milyen fegyverről van szó, milyen képességekkel rendelkezik, illetve mikor állították pályára. Belgrád ad otthont a labdarúgó Európa Liga 2029-es döntőjének, döntött az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA végrehajtó bizottsága keddi szaloniki ülésén. A finálét a szerb fővárosban épülő nemzeti stadionban rendezik meg. Belgrád a rendezési jogért egyebek mellett francia, olasz, román és török helyszínekkel versenyzett. A Liverpool 3-1-re legyőzte a labdarúgó angol Liga Kupa a harmadik fordulójában a Tottenhamet, így tovább jutott a nyolcad döntőbe. A vörösök harmadik gólját a hajrában Szoboszlai Dominik szerezte. A következő napokban tovább melegszik az idő, ma 27, csütörtökön pedig már 28 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk. A hőmérséklet este 20, éjszaka és hajnalban 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A község önkormányzata a környezetvédelmi minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfasor létesült a kijáratától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva a község önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 000 dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

önkéntes véradás adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

kitelt termelők. A Kitelt DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitelt DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. I'm down, down, down, down for anything.
1: So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

szabadkai áramelosztó zentai üzemrészlegének értesítése következik. A hálózaton végzett karbantartási munkák miatt áramszünet lesz Adán, szeptember 19-én szombaton, reggel 9 és 10.30 között a következő részeken. Gunaras városrészben a Táncsics Mihály utcától északra, valamint a Vojislav Ilics és a Jube Nenadovitja utcákban, valamint a Zentai út, Sztevan Szrémác, Spang József, Szőlőskert utcák közötti részen. Amennyiben a munkátok előbb befejeződnek, mint 10.30, abban az esetben az áramszolgáltatás is előbb helyreáll. Megértésüket előre is köszönjük! Get

tökéletes példa arra, hogy az álmok igenis megvalósulhatnak.

0: csak haladod. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukázsa után.
1: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítjük a Dakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása, valamint a belső elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 17-én és 18-án, csütörtökön és pénteken, reggel 8 és 15 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

0: A pontos idő 19 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Különleges az ügyészség irányítása alatt működő rendőri egység létrehozása, átvilágítás, ingyenes tankönyvek, olcsóbb gyógyszerek és biztonságosabb munkaviszony is szerepel a hallgatói lista 11 pontos programjában. A hallgatók kedden Vajdaság több városában és településén bemutatták terveiket, a következő napokban pedig Szerbia más régióiban folytatják a programismertetést. Június 1-i szeptember 13-a között összesen 43 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Szerbiában, közölte a dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet. A fertőzések 10 körzetben jelentek meg, Dél-Bácskában eddig 9 esetet igazoltak. Minden harmadik szerbiai polgárnak gondot okozna egy váratlan háztartási kiadás fedezése, miközben sokan még a legalapvetőbb költségekre is nehezen tudnak félretenni. A szakértők szerint az egyszeri támogatások átmeneti segítséget jelenthetnek, de a szegénység és a megélhetési nehézségek tartós kezeléséhez átfogó szociálpolitikai változásokra lenne szükség. Szerbiában továbbra is súlyos gondot jelent a munkahelyi biztonság. 2025-ben 49 dolgozó vesztette életét munkavégzés közben, egy évvel korábban pedig 59-en haltak meg. Ez nagyjából azt jelenti, hogy átlagosan minden héten történik halálos munkahelyi baleset. A legveszélyesebb ágazat továbbra is az építőipar, ahol a munkaügyi felügyelők szerint gyakori, hogy a magasban végzett munkánál nem tartják be a szükséges biztonsági előírásokat, hiányoznak a megfelelő védőfelszerelések, illetve nem megfelelően alakítják ki a munkaterületet, írja a Nova Economia. 3 ember meghalt, további 2 pedig kórházba szállítottak, miután lezuhant egy híradós helikopter Los Angeles egyik külvárosi részén, közölte a városi tűzoltóság. A helikopter kedden egy halálos buszbalesetről tudósított a környéken. Az Egyesült Államok első alkalommal erősítette meg, hogy fegyvert telepített földkörüli pályára. Az amerikai légierőért felelős miniszter egy szakmai konferencián közölte, az eszköz a kialakuló fenyegetésekre adott amerikai válasz részét képezi. Arról azonban nem árult el részleteket, hogy pontosan milyen fegyverről van szó, milyen képességekkel rendelkezik, illetve mikor állították pályára. Belgrád ad otthont a labdarúgó Európa Liga 2029-es döntőjének, döntött az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA végrehajtó bizottsága keddi szaloniki ülésén. A finálét a szerb fővárosban épülő nemzeti stadionban rendezik meg. Belgrád a rendezési jogért egyebek mellett francia, olasz, román és török helyszínekkel versenyzett. A Liverpool 3-1-re legyőzte a labdarúgó angol ligakupa a harmadik fordulójában a Tottenhamet, így tovább jutott a nyolcad döntőbe. A vörösök harmadik gólját a hajrában Szoboszlai Dominik szerezte. A következő napokban tovább melegszik az idő, ma 27, csütörtökön pedig már 28 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk. A hőmérséklet este 20, éjszaka és hajnalban 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Fontos az egészsége? Szálljon rá néhány percet! Az Adai Egészségház ingyenes megelőző bőrállapot ellenőrzés szervez szeptember 19-én szombaton reggel 11 és 17 óra között. A szűrés bejelentkezés nélkül történik. Várjuk szeretettel az Adai Egészségházban. Törődjünk bőrünk egészségével, a megelőzés nagyon fontos.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

hogy jó egészségemre adja Isten. A király. Én bizony nem felséges királyom. Még ha ezzel halál közé vetted, akkor sem. Abból nem esel juhász.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Ambaszádor Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambaszádor Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos. Mutatni!

Tisztelt termelő! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans Deo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

fontos az egészsége? Szálljon rá néhány percet! Az Adai Egészségház ingyenes megelőző bőrállapot ellenőrzés szervez szeptember 19-én szombaton reggel 11 és 17 óra között. A szűrés bejelentkezés nélkül történik. Várjuk szeretettel az Adai Egészségházban. Törődjünk bőrünk egészségével, a megelőzés nagyon fontos.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 20 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: A pontos idő 21 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: A pontos idő 22 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: a pontos idő 23 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.